A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Throw your hands up. Everybody, now wave it like you just don't care. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyhetes razzia kezdődik az utakon, zökkenőmentesen indult az új nyugtaadatszolgáltatási rendszer, marad a szeptemberi nyár. Demeter Dia vagyok. Egyhetes razzia indul az utakon, ezúttal a passzív biztonsági eszközök használata kerül fókuszba. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segédmotorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Az akció jövő keddig tart. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Nincmeyer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-ig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölt az oktatási hivatal. Jönnek a digitális menetrendi táblák. Szeptemberben összesen 61 budapesti megállóba kerülnek az új eszközökből, amelyeket 2 éven át tesztel majd a BKK. A társaság közölte, a tapasztalatok alapján döntenek majd a szélesebb körű alkalmazásról. A digitális menetrendi táblák valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első e-papír alapú eszközök már megkezdték működésüket. Zugló vasútállomásnál vagy a keleti pályaudvarnál is találkozhatunk velük. Szeles, de napos, derült időre készülhetünk ma. A napsütés csak elvétve zavarhatják majd kisebb felhősödések. Csapadék nem várható, 26-28 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap egy hideg front miatt a Dunántúl a már napközben is előfordulhatnak záporok. A keleti ország részben ugyanakkor több órás napsütés valószínű. A Dunántúlon 18-20 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Keleten, délkeleten ugyanakkor akár a 30 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Egyezség született a Hanon System székesfehérvári gyárában. Forgalomkorlátozás jön a Palotai úton. Jól vizsgázott a NAV új nyugtaadat szolgáltatása. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Véget ért a sztrájk a Hanon székesfehérvári telephelyén. A múlt csütörtökön kezdődött munkabeszüntetést befejezték, miután a szakszervezet és a munkáltató egyezségre jutott a bérekről. A dolgozók az eddigi 4%-os emelésen felül további 2+2%-ot kapnak, az egyik 2%-ot májustól visszamenőleg, a másik szeptember 1-től jár. A felek arról is döntöttek, hogy a jövő évi bértárgyalásokat a megszokottnál hamarabb kezdik, és folyamatosan figyelemmel kísérik a környék beli vállalatok kifizetéseit. Még lehet jelentkezni a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál fiataloknak meghirdetett rövidfilmes pályázatára. A műveket szeptember 20-áig lehet benyújtani, témájuk szabadon választható, és kamerával vagy akár mobiltelefonnal is elkészíthetők, írja a város oldala. A háromnapos fedokot második alkalommal tartják a Kodolányi János Egyetemen, október 8-a és 10-e között. A programban hazai és nemzetközi produkciók mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat, a mindennapi hősök történeteit és a helyi közösségek hagyományait. A beérkező munkákat 5-tagú szakmai zsűri értékeli, majd a zárónapon levetítik őket és átadják a díjakat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte mintegy 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta a rádiónknak Edman Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelület, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák.
1: Románi György professzorra emlékeztek Székesfehérváron. Születésének 121. évfordulóján egykori tanítványai és a szellemiségét ápoló intézmények képviselői megkoszorúzták az Oskola utcai emléktáblát. A program a Hímerházban folytatódott, ahol a 2025-ös és 2026-os Románi díjakat is átadták. Posztumusz elismerésben részesült Szelier András, aki fontos szerepet játszott abban, hogy az Oskola utcában méltó módon őrizzék Románi György nevét. Az elismertek között volt Kerkuska László sebész főorvos is, akinek érdeme volt a Szent György Kórház Románi Auditoriumának elnevezésében. Fekete Mátyás laborfőorvos több évtizedes szakmai munkásságát életműdíjjal ismerték el. Tájékoztat a város oldala. Az 1999-ben alapított kitüntetéssel Fehérvár megyei orvosokat jutalmaznak. A megemlékezésen szakmai szervezetek tagjai, egykori kollégák, tisztelők is részt vettek. Megújul a Palotai út egy része Székesfehérváron. A munkálatok a Kereszttöltés út és a Szent Gellért utca között kezdődnek, ezért helyenként forgalomkorlátozásokra kell számítani, közölte a város oldala. Napközben jelzőrök segítik a közlekedést, a munkavégzésen kívüli időszakban pedig sebességkorlátozás mellett mindkét irányba járható lesz az út. A beruházás várhatóan november végéig tart. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadó szolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan, valamint sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadat szolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon biztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadat szolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyitás szerepelt.
1: már csak szeptember 27-ig látható a Szent II. János Pál életét bemutató kiállítás Székesfehérváron. A rendházban berendezett Totus Tuus több mint 100 személyes tárgya fotókkal, egyházi relikviákkal és kortárs művekkel idézi fel az egyházfő munkásságát és szellemi örökségét, írja a város oldala. Az esemény sorozathoz elkészült a pápa kedvenc süteménye, a lengyel kremovka is. A Totus Tuus a Szent István Király Múzeum rendház épületében várja az érdeklődőket. Ingyenes fülorgégészeti szűrést tartanak Székesfehérváron. A ragadt torkon a rákot országos kampányhoz kapcsolódva szeptember 21-e és 25-e között várják a jelentkezőket a Szent György Kórházban. A kezdeményezés célja a fej és a nyaki területen kialakuló daganatos elváltozások mielőbbi felismerése, tájékoztatta a Májva Virág Alapítvány honlapja. Különösen fontos lehet az ellenőrzés, ha valamely panasz 3 hétnél tovább fennáll, dohányzás, valamint rendszeres alkoholfogyasztás esetén pedig legalább 2 évente ajánlott részt venni rajta. A vizsgálat körülbelül 15 percig tart és térítésmentes, de előzetes bejelentkezés szükséges. Az érdeklődőket a Hunyadi utcai rendelőintézet szakrendelésén fogadják. Fehérvár több helyszíne is megnyílik a kulturális örökség napjain. A szeptember 19-i és 20-ai eseményeken, sétákon, épületbejárásokon és múzeumi programokon vehetnek részt az érdeklődők, tájékoztat a város oldala. Szombaton az Aranybulla emlékműtől a Met Arénáig tartó séta során Székesfehérvár múltjáról és jelenéről hallhatnak. Ekkor nyitják meg először a nagy közönség előtt a püspöki palota restaurált magánkápolnáját. A Buden Százban az egykori otthon történetével, valamint lakótereivel ismerkedhetnek meg. A színház kulisza járására, továbbá a Kovács Jenő Óramúzeum és órajáték megtekintésére már beteltek a helyek. Vasárnap Öreghegy kerül sorra. A közösségi háztól induló séta a Fantavillától a Borivárig tart, közben a környék múltját és örökségét mutatják be. A programok ingyenesek, több alkalomhoz azonban előzetes regisztráció szükséges. Idén is megtartják a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
4: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki fel tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Klimatizálná intézményeit a Gárdonyi önkormányzat. Már felmérték az igényeket és megkezdődött a szükséges műszaki, valamint villamosmérnöki előkészítés, tájékoztat a település közösségi oldala. A tervek óvodákat, a bölcsödét, továbbá egészségügyi, kulturális és szociális helyszíneket is érintenek. A fejlesztést több ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazítva valósítanák meg. Az első lépésekhez egy helyi vállalkozó 6 hűtő-fűtő berendezést ajánlott fel az óvodák. A készülékek már meg is érkeztek. A Gárdony és Gárdonyban korábban egy-egy csoportszobát szülői hozzájárulással már klimatizáltak. A cél, hogy idővel egyre több önkormányzati épületben biztosítsanak komfortosabb körülményeket a nyári hőség idején. Szerdán mérsékelt cél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakul térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt, száguldanak a napok, ez már a 259. az évben, és 106 nap van hátra 2026 végéig. Ma a szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot kívánok az Editeknek és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Estelle és az American Boy nyit, jön a szuperhíró, aztán Whitney Houston, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok szeptember 16-án, az Ozon világnapján. A napot az ENSZ jelölte ki, méghozzá azért a mai napot, mert 1987-ben ezen a napon írták alá a montreali jegyzőkönyvet az ózonpajzs védelméért. A 90-es és 2000-es éveket pedig a következő percekben elhozza nekünk Lotfi Begi, Náksi, az Álmokfutók és Dr. Béres, szól majd a Hold dala, de mindenek előtt Mary J. Blige énekel, jön a Family Affair. Jó

Best FM a legjobb zenék. Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hidegfronthoz hűvösebb, csapadékosabb időt. Részletes időjárás jelentés.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Egyesség született a Hanon System székesfehérvári gyárában. Hűvösebb tennék Gárdony közintézményeit. Jól vizsgázott a NAV új nyugtaadat szolgáltatása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Véget ért a sztrájk a Hanon székesfehérvári telephelyén. A múlt csütörtökön kezdődött munkabeszüntetést befejezték, miután a szakszervezet és a munkáltató egyességre jutott a bérekről. A dolgozók az eddigi 4%-os emelésen felül további 2+2%-ot kapnak, az egyik 2%-ot májustól visszamenőleg, a másik szeptember 1-től jár. A felek arról is döntöttek, hogy a jövő évi bértárgyalásokat a megszokottnál hamarabb kezdik, és folyamatosan figyelemmel kísérik a környék beli vállalatok kifizetéseit. Klimatizálná intézményeit a Gárdonyi önkormányzat. Már felmérték az igényeket és megkezdődött a szükséges műszaki, valamint villamosmérnöki előkészítés, tájékoztat a település közösségi oldala. A tervek óvodákat, a bölcsödét, továbbá egészségügyi, kulturális és szociális helyszíneket is érintenek. A fejlesztést több ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazítva valósítanák meg. Az első lépésekhez egy helyi vállalkozó 6 hűtő-fűtő berendezést ajánlott fel az óvodáknak. A készülékek már meg is érkeztek. A Gárdony és Gárdonyban korábban egy-egy csoportszobát szülői hozzájárulással már klimatizáltak. A cél, hogy idővel egyre több önkormányzati épületben biztosítsanak komfortosabb körülményeket a nyári hőség idején. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadó szolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan, valamint sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadat szolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek,

0: ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget. 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Szerdán mérsékelt cél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakul térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik, néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik, ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén a napsütésé lesz a főszerep, csak itt-ott lehet kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható, a reggel 6 és 14 fok közötti 24-29 fok között alakul az igazán kellemes késő nyári szerdai időjárás, aztán holnap jön a hidegfront, amely záporokat, zivatarokat hoz, és egy fokkal hűvösebb levegőt, legalábbis az ország nyugati felére, keleten még marad a 30 fok körüli maximum, míg nyugaton 20 sem lesz, csak 18. A következő pedig már is szól a legjobb zenék között, Beyoncé-től az Irreplaceable. Jó reggelt a Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok annak, aki még otthon hallgat, az utonlévők pedig küldhetik a közlekedési infót akár a legfrissebb hírek alatt is. Mindjárt mondom, hívható SMS Viber számunkat, előtte hadd ajánljam a következő fél órából többek között Nagy Bogi dalát. És jön majd Macy Gray is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
7: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7. Ivanics.hu.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Romhányi professzor öröksége előtt tisztelektek Fehérváron. Forgalomkorlátozás jön a Palotai úton. Pénteken kezdődik a budapesti sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Romhányi György professzorra emlékeztek Székesfehérváron. Születésének 121. évfordulóján egykori tanítványai és a szellemiségét ápoló intézmények képviselői megkoszorúzták az Oskola utcai emléktáblát. A program a Hímerházban folytatódott, ahol a 2025-ös és 2026-os Romhányi díjakat is átadták. Posztumusz elismerésben részesült Szelier András, aki fontos szerepet játszott abban, hogy az Oskola utcában méltó módon őrizzék Romhányi György nevét. Az elismertek között volt Kerkuska László sebész főorvos is, akinek érdeme volt a Szent György Kórház Romhányi auditoriumának elnevezésében. Fekete Mátyás laborfőorvos több évtizedes szakmai munkásságát életműdíjjal ismerték el. Tájékoztat a Város oldala. Az 1999-ben alapított kitüntetéssel Fehérvár megyei orvosokat jutalmaznak. A megemlékezésen szakmai szervezetek tagjai, egykori kollégák, tisztelők is részt vettek. Megújul a Palotai út egy része Székesfehérváron. A munkálatok a Kereszttöltés út és a Szent Gellért utca között kezdődnek, ezért helyenként forgalomkorlátozásokra kell számítani, közölte a Város oldala. Napközben jelzőrök segítik a közlekedést, a munkavégzésen kívüli időszakban pedig sebességkorlátozás mellett mindkét irányba járható lesz az út. A beruházás várhatóan november végéig tart. Idén is megtartják a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
3: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túl jelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
2: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán mérsékelt szél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakul térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A napokban tegnap előtt töltötte volna be 43. életévét Amy Winehouse, a brit Grammy-díjas zsenie, aki hát a 27-es klub tagja, azon sztárok közé tartozik, akik 27. születésnapjuk előtt hagytak itt minket. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Például Tears Dry on the Own. Ezzel indul az óra. 7 óra elmúlt. Jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-án azon a napon, amelyen 1840-ben zöld utat kap az OK kifejezés, amikor megalakul egy demokratikus politikai társaság, az OK Klub. A világ második legtöbbször használt szava egyébként a klub elnöke Martin van Buren szülővárosának Old Kinderhook kezdőbetűiből alakult ki, de most szóljon egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, oké? Jön a French Affair a Best FM-en. Jó reggelt! Jó.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még késő nyár, 24-29 fokkal. Holnap hideg fronthoz, legalábbis az ország nyugati felére hűvösebb levegőt és csapadékot, keleten még kitart a kánikula, 30 fokkal, míg nyugaton csak 18 lesz. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Stereo MC's dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Szeptember 27-ig látható a Tótusz-Túsz kiállítás. Még lehet jelentkezni a Fedokra. Romlott élelmiszereket találtak a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már csak szeptember 27-ig látható a Szent II. János Pál életét bemutató kiállítás Székesfehérváron. A rendházban berendezett Tótusz-Túsz több mint 100 személyes tárgya fotókkal, egyházi relikviákkal és kortárs művekkel idézi fel az egyházfő munkásságát és szellemi örökségét, írja a város oldala. Az esemény sorozathoz elkészült a pápa kedvenc süteménye, a lengyel kremóvka is. A Tótusz-Túsz a Szent István Király Múzeum rendház épületében várja az érdeklődőket. Még lehet jelentkezni a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál fiataloknak meghirdetett rövidfilmes pályázatára. A műveket szeptember 20-áig lehet benyújtani, témájuk szabadon választható, és kamerával vagy akár mobiltelefonnal is elkészíthetők, írja a város oldala. A háromnapos Fedokot második alkalommal tartják a Kodolányi János Egyetemen, október 8-a és 10-e

0: ellenőrzött, mondta a rádiónknak Edmond Norbert sajtófőnök.
1: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár vélemszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
0: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán mérsékelt szél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakul térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot a névnapos Editeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1925-ben ezen a napon született B.B. King, amerikai gitáros, énekes, dalszerző, minden idők egyik legismertebb és legnagyobb hatású blues zenésze. szeptember 16 megszületett Peter Falk, amerikai színész, a legendás Columbo hadnagy megformálója. 1952-ben ezen a napon született Mickey Rourke, amerikai színész, boxoló, olyan filmek sztárja, mint a Sárkány éve, az Angyal szív vagy a 9,5 hét. ban a mai napon született David Copperfield, amerikai illúzionista, minden idők egyik legsikeresebb bűvésze. 1963-ban ezen a napon született Richard Marx, Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, a 80-as-90-es évek egyik legsikeresebb férfi előadója. 1968-ban ezen a napon született Mark Anthony is, Grammy-díjas puertorikai származású amerikai énekes színész. szeptember 16 megszületett Flo Rida, amerikai rapper. És 1992-ben ezen a napon született Nick Jonas is, amerikai énekes, dalszerző, a Jonas Brothers tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Autó a feje tetején, az M1-M7 bevezetőjén, az áruházaknál, Érdnél van a sor vége az M7-esen, írja nekünk Máté. Köszönjük szépen, kitartást, jó utat, mindjárt becsöngetnek, jönnek a hírek nálunk, aztán folytatjuk például a Spice Girls-el. És itt lesz Tarány Tamás is.
2: Voltam bent, voltam lett, éltem kint, laktam bent, ellen már számtalanulnak, vettem már falatomat.
1: Hívható SMS Viber, ahová Máté is küldte üzenetét, 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu/otthoni internet oldal.
0: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
6: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
7: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Hetethét Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hímerfond karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszky Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, még a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
2: Egyesség született a Hanon System székesfehérvári gyárában. Hűvösebbé tennék Gárdony közintézményeit. Jó vizsgázott a NAV új nyugtaadatszolgáltatása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Véget ért a sztrájk a Hanon székesfehérvári telephelyén. A múlt csütörtökön kezdődött munkabeszüntetést befejezték, miután a szakszervezet és a munkáltató egyességre jutott a bérekről. A dolgozók az eddigi 4%-os emelésen felül további 2+2%-ot kapnak, az egyik 2%-ot májustól visszamenőleg, a másik szeptember 1-től jár. A felek arról is döntöttek, hogy a jövő évi bértárgyalásokat a megszokottnál hamarabb kezdik, és folyamatosan figyelemmel kísérik a környék beli vállalatok kifizetéseit. Klimatizálná intézményeit a Gárdonyi önkormányzat. Már felmérték az igényeket és megkezdődött a szükséges műszaki, valamint villamosmérnöki előkészítés, tájékoztat a település közösségi oldala. A tervek óvodákat, a bölcsödét, továbbá egészségügyi, kulturális és szociális helyszíneket is érintenek. A fejlesztést több ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazítva valósítanák meg. Az első lépésekhez egy helyi vállalkozó 6 hűtő-fűtő berendezést ajánlott fel az óvodák. A készülékek már meg is érkeztek. A Gárdony és Gárdonyban korábban egy-egy csoportszobát szülői hozzájárulással már klimatizáltak. A cél, hogy idővel egyre több önkormányzati épületben biztosítsanak komfortosabb körülményeket a nyári hőség idején. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadó szolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan, valamint sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadó szolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
2: Szerdán mérsékelt szél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakul térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy autós játékzenéje is volt, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen. Yeah, ezzel indulunk. Jön nem sokára a Sugar Babes, és még ebben a fél órában a Blackstreet is Dr. Dre-vel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. A többiektől várom a közlekedés infót. 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 8. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Elnézem sokszor, hogy a belső sávban, az autópályán, vagy az autópályák bevezetőin egymás fenekében, de tényleg fél méterre egymástól tolják egymást az autósok, hogy menjél már, mindezt 100-130-as tempónál, és hogyha valaki a sor elején fékez, akkor meg is történt a baj. Na, valami ilyesmi lehetett az M1-M7 bevezetőn is ma reggel. Soha nem értem, miért kell fél méterre menni egymástól. Minden esetre felborult egy autó a belső sávban, az M1-M7 bevezető szakaszán, a budaörsi áruházaknál, emiatt most is Érdnél bedugul már az M7-es, és az M1-es is lassabb a bevezető szakaszig. Ezen kívül aszfaltoznak a Zsámbékot és M1-est összekötő 102-es főúton. Délután 2-ig csak a félútpálya járható, most a reggeli csúcsban mindkét irányban torlódik a forgalom. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a Sugar Waves-en és az Overload a Besten. Jó reggelt!

0: We out.
1: Best FM a legjobb zenék. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még nyár lesz 24-29 fokkal. Holnap hideg front jön, nyugaton 20 fok, eső, keleten még marad a meleg, ott 30 fok lehet kezdetben. Hívható SMS, Viber, ahol akár a névnapos Editeket is föl lehet köszönteni. 0620 55 55 155. A New Radicals és a You Get What You Give folytatja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Fehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Romhányi professzor öröksége előtt tisztelegtek Fehérváron. Forgalomkorlátozás jön a Palotai úton. Pénteken kezdődik a budapesti sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Romhányi György professzorra emlékeztek Székesfehérváron. Születésének 121. évfordulóján egykori tanítványai és a szellemiségét ápoló intézmények képviselői megkoszorúzták az Oskola utcai emléktáblát. A program a Hímerházban folytatódott, ahol a 2025-ös és 2026-os Romhányi díjakat is átadták. Posztumusz elismerésben részesült Szelier András, aki fontos szerepet játszott abban, hogy az Oskola utcában méltó módon őrizzék Romhányi György nevét. Az elismertek között volt Kerkuska László sebész főorvos is, akinek érdeme volt a Szent György Kórház Romhányi auditoriumának elnevezésében. Fekete Mátyás laborfőorvos több évtizedes szakmai munkásságát életműdíjjal ismerték el. Tájékoztat a Város oldala. Az 1999-ben alapított kitüntetéssel Fehérvár megyei orvosokat jutalmaznak. A megemlékezés szakmai szervezetek tagjai, egykori kollégák, tisztelők is részt vettek. Megújul a Palotai út egy része Székesfehérváron. A munkálatok a Kereszttöltés út és a Szent Gellért utca között kezdődnek, ezért helyenként forgalomkorlátozásokra kell számítani, közölte a Város oldala. Napközben jelzőrök segítik a közlekedést, a munkavégzésen kívüli időszakban pedig sebességkorlátozás mellett mindkét irányba járható lesz az út. A beruházás várhatóan november végéig tart. Idén is megtartják a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán mérsékelt cél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakul térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a 4-es Street slágere 10 éven át. Hát ha addig nem is tart, de elég sokáig eltart, amíg egy felborult autó körüli hercehurca lezárul. Egyrészt kideríteni, ki a hunyó, aztán szakszerűen visszaállítani a kerekére. Szóval még mindig tart a helyszínelés az M1-M7 bevezetőnél, Budaörs térségében, az áruházaknál, ahol korábban a befelé vezető oldalon felborult egy autó. 3-4 kilométeres a torlódás, és az M1-esen Hegyeshalom felé is, ahol Herceghalomnál a terelésben lerobbant egy kis busz. Jó utat, használjuk ki a kellemes nyári időt, 24-29 fok, holnap hidegfront jön, nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, míg nyugaton csak 20, keleten még mindig 30 fok várható. George Michael és a Fast Love, így megy tovább a szerda reggel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Miközben azzal riogatnak minket, hogy az AI pár éven belül kiírthatja az emberiséget, én azt mondom, hallgassunk igazi zenét a 90-es évekből. Lisa Stansfield és a The Real Thing is szól majd 9 után. Legyen bárhogy is, akik a legtovább kitartanak majd, az biztosan a Curtis Charlie páros. Szól majd, maradunk végig is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 104-108 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
0: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elvitelre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: A milleniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az öreg hegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerületű. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborművel látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Szeptember 27-ig látható a Tótusz-túsz kiállítás. Még lehet jelentkezni a Fedokra. Romlott élelmiszereket találtak a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már csak szeptember 27-ig látható a Szent II. János Pál életét bemutató kiállítás Székesfehérváron. A rendházban berendezett Tótusz-túsz több mint 100 személyes tárgya fotókkal, egyházi relikviákkal és kortárs művekkel idézi fel az egyházfő munkásságát és szellemi örökségét, írja a város oldala. Az esemény sorozathoz elkészült a pápa kedvenc süteménye, a lengyel kremóvka is. A Tótusz-túsz a Szent István Király Múzeum rendházépületében várja az érdeklődőket. Még lehet jelentkezni a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál fiataloknak meghirdetett rövidfilmes pályázatára. A műveket szeptember 20-áig lehet benyújtani, témájuk szabadon választható, és kamerával vagy akár mobiltelefonnal is elkészíthetők, írja a város oldala. A háromnapos fedokot második alkalommal tartják a Kodolányi János Egyetemen, október 8-a és 10-e között. A programban hazai és nemzetközi produkciók mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat, a mindennapi hősök történeteit és a helyi közösségek hagyományait. A beérkező munkákat 5-tagú szakmai zsűri értékeli, majd az árónapon levetítik őket és átadják a díjakat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte mintegy 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta a rádiónknak Edman Norbert sajtófőnök.
7: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelület, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár védelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák.
6: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán mérsékelt szél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakult térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Már is mondom, melyek ezek ebben az órában, de előbb egy friss közlekedési infó. Zolitól azt írja, M0, M1 felé Hárosi Dunahídon baleset alakul a dugó. Köszönjük szépen! Halljuk majd ebben az órában Will Smith-t, Britney Spears-t Madonnával, jön David Guetta, mindenek előtt pedig Néo, a szó szikkel 4 perccel múlt 9. Hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Szeptember 16-án szerdán az Editek névnapján Will Smith-szel és a Men in Black filmzenéjével megy tovább az óra. 0620 55 55 155 ideírt a Zoli korábban, hogy baleset az M0-áson az M1-es felé a Hárosi Dunahídon, több kilométeres azóta a dugó. Zoli, köszi még.

0: ezt a film a legjobb zenék. A Kings of Leon bejelentette, hogy november 6-án új albumuk jelenik meg, az Oh My Beloved című, az első kislemez címe pedig a My Whole World lesz. Addig is, amíg ideér, hallgassuk 2008-as óriási slágerüket, a You Somebody-t, amely 3 Grammy díjat is nyert annó.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, gyönyörű dolgok a címe a következő dalnak, érkezik az endeim pillanatokon belül, és gyönyörű késő nyári időnk lesz 24-29 fokkal, rengeteg napsütéssel, enyhe széllel, esni nem fog, ma még, mondjuk így, mert hogy holnap érkezik nyugat felől egy hideg front, de ahogy elnézem, egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére, vagy hát inkább a Dunántúlra hoz záporokat, zivatarokat a nap első felében. Ott lesz hűvösebb, csak 20 fok körül, keleten még marad a 30 fok, és pénteken is keleten lehet melegebb, 28 fok körül, bár akkor már ott is felhősebb lesz az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ilyen lesz tehát a hét második fele, és így megy tovább a szerda reggel. Érkezik az amerikai Endein, a Beautiful Things-el, tehát hívható SMS Viber 0620 55.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Így a hétközepén szerdán már csak két dologra várunk, de az jöjjön minél hamarabb. Tíz után zenél majd a Back to Black, és hozom Edwin Collins slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Egyesség született a Hannon System székesfehérvári gyárában. Hűvösebbé tennék Gárdony közintézményeit. Jól vizsgázott a NAV új nyugtaadatszolgáltatása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Véget ért a sztrájk a Hannon székesfehérvári telephelyén. A múlt csütörtökön kezdődött munkabeszüntetést befejezték, miután a szakszervezet és a munkáltató egyességre jutott a bérekről. A dolgozók az eddigi 4%-os emelésen felül további 2+2%-ot kapnak, az egyik 2%-ot májustól visszamenőleg, a másik szeptember 1-től jár. A felek arról is döntöttek, hogy a jövő évi bértárgyalásokat a megszokottnál hamarabb kezdik, és folyamatosan figyelemmel kísérik a környék beli vállalatok kifizetéseit. Klimatizálná intézményeit a Gárdonyi önkormányzat. Már felmérték az igényeket és megkezdődött a szükséges műszaki, valamint villamosmérnöki előkészítés, tájékoztat a település közösségi oldala. A tervek óvodákat, a bölcsödét, továbbá egészségügyi, kulturális és szociális helyszíneket is érintenek. A fejlesztést több ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazítva valósítanák meg. Az első lépésekhez egy helyi vállalkozó 6 hűtő-fűtő berendezést ajánlott fel az óvodáknak. A készülékek már meg is érkeztek. A Gárdony és Gárdonyban korábban egy-egy csoportszobát szülői hozzájárulással már klimatizáltak. A cél, hogy idővel egyre több önkormányzati épületben biztosítsanak komfortosabb körülményeket a nyári hőség idején. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadó szolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan, valamint sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadat szolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadat szolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyitás szerepelt.
1: Szerdán mérsékelt szél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakult térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 4 perccel múlt 10 óra, jó utat, jó munkát kívánok, Max Levente vagyok. Christina Aguilera és gyönyörű dala Beautiful indítja az órát, amelyet küldök a névnapos Editeknek és minden szülinapos hölgynek, úrnak. Isten éltesse az ünnepelteket, hívható SMS, Viber szám 0620 55 55 155.
0: Best

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis lightos pop a folytatásban a Velszi énekesnőtől, Donna Lewis-tól, méghozzá 96-os debütáló albumáról szól már is, az I Love You, Always Forever és még több pop mixben ráadásul, ma este a Night Shift-ben 6-tól, White Boy-tól, 7-től FND-től.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók a 62-es főúton Székesfehérvár határában, az M7-es csomópont környékén aszfaltot marnak, a 42-es kilométernél egy sávot lezártak mindkét irányba, nagy a torlódás. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé, Velencénél, ott is egy-két kilométeres dugóra kell készülni, és aszfaltoznak délután 2-ig a Zsámbék és M1-es közötti 102-es főúton, csak a félút pálya járható, ott is lassabb a haladás, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Szülinapossal folytatjuk még hozzá a ma 58 éves Mark Anthonyval, a Salsa királyával, több mint 30 millió eladott lemezzel ő tartja a rekordot a legsikeresebb Salsa előadók között. A puertorikai származású zenész, énekes, dalszerző, színész, eredeti neve Marco Antonio Muñiz, és onnan is ismerős lehet, hogy J.Lo egyik ex-férje, közös ikergyerekeik is születtek. Híres filmek, amiben láthattuk például a Tűzben edzett férfi Denzel Washingtonnal, a 2006-os A tánc szenvedélye, vagy az 1993-as Brian De Palma mozi A Carlito útja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hidegfront jön, igaz, főleg a Dunántúlra. Szól majd a C-blocktól a Summertime, részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglaló végén, a délelőtt utolsó órájában pedig Subbase Monster is itt lesz. Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a pályaorientációs vizsgálat a nyolcadikosoknak. Újra fontos találkozó helyé válnának a vásárcsarnokok. Szép napsütés vár ránk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 000 tanulója vesz részt a mérésben mától október 9-éig. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árulta el rádiónknak Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szírrel írni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terem, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Országszerte reggelikkel indította őszi kampányát a Magyar Kerékpáros Klub. A Bringázza munkába akció keretében mintegy 170 helyszínen várták, illetve várják majd uzsonna időben a biciklivel iskolába vagy dolgozni igyekvőket, illetve onnan hazatartókat. A vendéglátás mellett néhol szakmai programokkal is készültek. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb egy-két felhőre számíthatunk ma, esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az Y2K pánik, ami elmaradt szerencsére végül. Az évszázad és az évezred fordulóját hatalmas globális félelem előzte meg, mert sokan attól tartottak, hogy a számítógépes rendszerek a dátumváltáskor a 99-ről 00-ra ugrás miatt összeomlanak. Végül a felkészüléseknek köszönhetően a világvége hangulat ellenére szinte semmilyen komoly leállás nem történt január 1-én, úgyhogy el is indult a 2000-es év, amelyben megjelent az óraindító dal Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jet. Ezzel indul a délelőtt utolsó órája. 5 perc elmúlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, 1994, Los Angeles, éjszaka. Warren G. bajba kerül és hívja haverját, Nate Duggot, aki megmenti őt. Nagyjából ez a sztoria a Regulate-nek, amely a Billboard 100-as listájának második helyéig jutott annó, és Grammy-díjra is jelölték.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. Most pénteken és szombaton újból lesz nagy sportág és hangszerválasztó. Ezúttal is megnyílnak a Merkapt sportközpont kapuja fővárosban. A sportágak és a látogatók részére 2026. szeptember 18-án és 19-én több mint 100 sportág és 25 kipróbálható hangszer várja majd az érdeklődőket. Bármilyen sportágat ki lehet próbálni, legyen a szárazföldi, vízi, ütős, labdás vagy akár művészi. A zenekedvelők pedig a hangszerek széles választékával találkozhat. A klasszikustól a modern hangzásvilágig. A lehetőségek tárháza szinte végtelen, ahol mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb sportágat és hangszert. A sportokat szakképzett edzők, a megjelenő hangszereket pedig zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni a színpadokon, izgalmas sportági bemutatókra, nyílt edzésekre, illetve színvonalas zenei koncertekre is sor kerül a két nap folyamán. A több mint 100 sportág között biztosan megtalálhatóak lesznek majd hazánk legnépszerűbb és legsikeresebb sportágai, mint a labdarúgás, az úszás, a vízilabda, a vívás, a kézilabda és a kajakkenu is. A hangszerek között pedig a zongora és a gitár a sláger. A rendezvény pénteki és szombati napja is bárki számára ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A szervezők sok szeretettel várják az óvodás, iskolás csoportokat is. Regisztrálni online előzetesen, de személyesen az esemény bármely napján a helyszínen is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt friss hírek, Majoros Rita beköszönője, aztán a No Doubt és a Hey Baby. Így megy tovább a szerda délután, a többit Rita mondja. Hello, jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keddig jelentkezhetünk a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Zajlik a 10. biztonság hete. Már a naposabb, holnapra felhősebb időt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezet tudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személysérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Rövid időre ismét leállt a forgalom két lengyelországi repülőtéren a légierő műveletei miatt. A légi kikötők csaknem egy órán keresztül nem fogadtak vagy indítottak gépeket. Hivatalos közlések szerint légtérsértés nem történt, a hadsereg megelőző jellegű műveleteket hajtott végre a közeli ukrajnai területek elleni orosz rakétacsapásokkal kapcsolatban. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes napot, szép szerdát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, a következő pár órában én leszek itt Önökkel, ezen a frekvencián, ebben a rádióban, és ezeket az isteni zenéket hozom, mint Justin Timberlake és a Rock Your Body, de itt lesz Yves Leroc és a Rise Up, Michael Jackson és Jennifer Lopez is. Most a No Doubt-tal indulunk, hey baby!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek, így szerdán is. Én Majoros Rita vagyok, nagyon remélem, hogy a mai délutánból is együtt töltünk legalább néhány percet, vagy akár néhány órát is. Én 6 óráig biztosan itt leszek, és hozom a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, egyszerűen a kedvenc időszakunkból. Nagyon jól indult a mai napom, bár ezt szerintem a hangomon is lehet hallani, egyszerűen csak fodrásznál voltam, és nekem mindig feldobja a napjaimat az ilyen reggel, meg hát ha jó hajnap van, annál szerintem nem is kell több. Jó zenéket hallgattam odafelé, méghozzá Baby Sisters maratont tartottam, úgyhogy vigyük tovább a jó hangulatot így a délutánban is. Itt lesz a Volvox és a Taps, ők is segítenek, de jön majd Press Michel Mayával és a Ghetto Superstar. Itt lesz Yves La Rock, most pedig Michael Jackson és a Remember the Time. Hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Legyen szép a napjuk!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak úton, és sokan is lesznek, úgyhogy amint kapok ma is közlekedési információkat, már adom is tovább. Munka zajlik az M0-áson, a keleti szektoron, az M3-as autópálya felé Gyál közelében. A 31-es kilométer után a belső sávot helyenként lezárták, úgyhogy lassulásra kell készülni. De dolgoznak az M5-ösön is Röszke felé, burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv van zárva. Székesfehérvár határában pedig a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van a mai délutánon is útinfója, lát valamit, nagyon megköszönöm, ha felhív ezen a számon, vagy esetleg ír egy üzenetet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek! A Kompakt Diszkó dalát hallottuk a Hősökkel, ez volt a Minden rendben, ezt Lacinak üzenném, aki kérdezte tőlem, hogy melyik ez a dal, gyorsan áruljam el. Hát remélem most már akkor nálad is minden rendben. A következő órában is tartsanak velem, mert hogy egy-két perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt délután egy óra lesz, utána pedig megyünk tovább az Olivier from Earth-el, itt lesz a lófejű.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egy hétig nem kell fizetni a kerékpár szállításért a vonatokon. Ismeretlen drón zuhant le Németországban. Holnaptól már itt-ott eső is jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy a tárca milyen kedvezményekkel készül az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid hozzátette, az egyéb felárakat például a helyjegyet külön kell megváltani. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
2: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaság irányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-a csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt, lakatlan részen csapódott be, a maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak, azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Visszatér a helyszínek közé júniusban Portugália, októberben pedig Törökország. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb 1-2 felhőre számíthatunk, ma esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt mindenkinek, egy óra is elmúlt lassacskán 4 perccel. Szólnak a legjobb zenék itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, és a kérdésem az, emlékeznek, mit csináltak 2000 nyarán? Hát gyanítom, hogy például Mauro Picottót hallgattak, akkor jelent meg ugyanis a Komodó. Ne számoljunk vissza, inkább csak élvezzük ezt a slágert. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénz és Buy Alex, ó igen, dala után. Már meg is hoztam a nap kérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a dolgok, amiket mások úgy általában csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, hogy miért. Gondolok itt arra, akik a mozgó lépcsőn minden helyet elfoglalnak. Vagy akár mondjuk nem adják át a helyet a várandós kismamáknak, vagy akár az idősebbeknek, ezt én mondjuk tényleg sose értettem, vagy egyszerűen visszateszik az üres, teljes dobozt a hűtőbe, akár a kollégáink közül. Szóval mik azok a dolgok, amiket mások csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, vagy sokan csinálnak, mert hogy azért talán nem mindenki, remélem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok jöhet ide néhány üzenet, de akár ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat, sőt, nyugodtan hívjanak fel, hogyha elmesélnék a saját történetüket. A folytatásban pedig az unokaöcsém egyik kedvenc slágere érkezik, mert hogy nemrég tudtam meg, hogy ez bizony a Verdák egyik betétdala, úgyhogy jön a Rascal Flatts és a Life is a Highway a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a világ egyik legromantikusabb dala, a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb útinfók, úgyhogy már meg is jöttem velük. Budapestről kaptam egyet, hogy a Rákóczi úton baleset történt a Nyár utcánál, úgyhogy ott kell a 7. kerületben egy kis fennakadásra számítani, de kaptam egy olyat is, hogy a Bem József utcában baleset történt, a Bem József térnél, úgyhogy ott is fennakadás van. Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé folyik még a munka Gyálnál, a 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ösön Röszke felé pedig burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva is van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és a hívható telefonszámunk is. Ha közlekedési információjuk van, megköszönöm, ha hívnak vele, vagy ha elküldik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Follow the Flow dalát, ez volt a Porszem, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert 2 órához érkeztünk. Nagyon gyorsan telik most ez a délután, úgyhogy egy kicsit mi is pörögjünk fel, ezt megtehetjük majd az Animal Cannibals-szel. Itt lesz a takarítónő. És jön majd az En Vogue és a Free Your Mind.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keddig lehet jelentkezni a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Ismét emelkedett a benzinára a hazai kutakon. Holnapra már több felhőt és néhol esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagban 631 forintot kell fizetni. A gázolajára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csupa izgalmas sláger itt a Best FM-en. 5 perccel járunk egyébként 2 óra után, csak hogy pontos legyek, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Nelly, itt lesz a Ride With Me, de jön majd az En Vogue is, és a Free Your Mind, itt lesz Christina Milian, a Crystal, most pedig a Limp Bizkit indítja az órát. Behind Blue Eyes, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenéig. Megyünk tovább a nap kérdésével, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit mindenki csinál, vagy nagyon sokan csinálnak, mi pedig egyszerűen nem értjük. És azt sem, hogy miért. Na nézzük Kata üzenetét. Én azt nem értem, hogy emberek miért állnak meg az ajtóban. Bemegy az üzletbe, megáll közvetlenül az ajtóban, és ott kezdi el kitalálni, hogy merre menjen. Mögötte meg 20-an próbálnak bejutni. Zoli azt írja, a mozgó lépcsőn állók. Miért kell ketten egymás mellett állni úgy, hogy mögöttetek az egész emberiség próbálna haladni? Anikó, amikor valaki felszáll a buszra és megáll közvetlenül az ajtóban. Na, ezt mondjuk én se értem, és utálom is, bevallom őszintén. Még csak nem is próbál beljebb menni. Én ilyenkor mindig azon gondolkozom, vajon tudja, hogy rajta kívül más is szeretne felszállni? Ezt a kérdést én is felszoktam tenni magamban. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek a kommentek, jöhetnek a válaszok, és a világ talán egyik legvagányabb csajos dala. Ez az En Vogue és a Free Your Mind a Best FM-en. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán burkolatot javítanak Lajos Mizsinél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva, úgyhogy itt lassulás van. Vác határában a 2-es főúton három autó ütközött, a 38-as kilométernél felpályán lehet haladni. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az útinfókat. Budapesten pedig baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban a Nyúl utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
0: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Nettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hiperneted akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Románnyi professzor öröksége előtt tisztelegtek Fehérváron. Forgalomkorlátozás jön a Palotai úton. Pénteken kezdődik a budapesti sportág és hangszerválasztó. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Románnyi György professzorra emlékeztek Székesfehérváron. Születésének 121. évfordulóján egykori tanítványai és a szellemiségét ápoló intézmények képviselői megkoszorúzták az Oskola utcai emléktáblát. A program a Hímerházban folytatódott, ahol a 2025-ös és 2026-os Románnyi díjakat is átadták. Posztumusz elismerésben részesült Szelier András, aki fontos szerepet játszott abban, hogy az Oskola utcában méltó módon őrizzék Románnyi György nevét. Az elismertek között volt Kerkuska László sebész főorvos is, akinek érdeme volt a Szent György Kórház Románnyi Auditoriumának elnevezésében. Fekete Mátyás laborfőorvos több évtizedes szakmai munkásságát életműdíjjal ismerték el. Tájékoztat a Város oldala. Az 1999-ben alapított kitüntetéssel Fehérvár megyei orvosokat jutalmaznak. A megemlékezésen szakmai szervezetek tagjai, egykori kollégák, tisztelők is részt vettek. Megújul a Palotai út egy része Székesfehérváron. A munkálatok a Keresztöltés út és a Szent Gellért utca között kezdődnek, ezért helyenként forgalomkorlátozásokra kell számítani, közölte a Város oldala. Napközben jelzőrök segítik a közlekedést, a munkavégzésen kívüli időszakban pedig sebességkorlátozás mellett mindkét irányba járható lesz az út. A beruházás várhatóan november végéig tart. Idén is megtartják a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
6: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
5: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán mérsékelt szél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakul térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello fejével, hello Velence, nagyon vidám, kellemes szerda délutánt kívánok önnek itt szeptember 16-án, amikor is a mikrofonnál már Nagy Detti, és ez így is lesz egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert olyan jó kis dalokat készítettem össze, hogy az kár lenne kihagyni. Így lesz majd Karameltől a jelenés, az órát pedig Jerry Halliwell kezdünk.
4: 108 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ma délután 2 órakor egy különleges programra várták a biciklizés szerelmeseit. A Bringás Fehérvár ugyanis a Selyem utca és a Piac tér sarkák szendvicsekkel várta a biciklistákat. A nyári szünet után ma 2 és 5 óra között szeretettel várnak mindenkit erre a népszerű eseményre, ahol nem csak hogy hűsítő itallal és étellel készültek, de kerékpárjavításra is lehetőség van. A kedvelt Bicó kórház is megtalálható ugyanis ezen a helyszínen, ahol kisebb javításokat és beállításokat végeznek el. Légy látható, légy kiszámítható, légy szabálykövető. Ezekre kérik társaikat a szervezők. A rendezvény a Bringáz a munkába kampány keretében valósul meg, amelyre minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak tehát ma délután. A megyében egyébként még több helyszínen is lehet csatlakozni ehhez a felhíváshoz, amelyről részleteket az esemény weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találhatja meg, hogyha a 101,8-ra és a 90,4-re hangol, amiket No24-ben megállás nélkül pörgetünk önnek, és tesszük mindezt a lehető legkevesebb beszéddel. És bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Nem tudom, ön próbálkozott-e már a digitális detoxtal? Tudja, ez azt jelenti, amikor mindenféle kütyüt elrakunk magunk mellől, és nem ezzel foglalkozunk, hanem valójában éljük az életünket, odafigyelünk a jelenre, a pillanatokat megéljük, és tényleg felnézünk a telefonunkból például. Ez nekem, aki kütyümániás, nekem nagyon-nagyon nehéz. Én mindent szeretek, ami digitális, amit lehet össze-vissza állítgatni, ami okos eszköz, nagyon szeretem ezeket. De hát nyilván megvan ennek is a hátránya. Éppen ezért már sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy kellene egy kis digitális detoxot tartani, és próbálom is ezt minél inkább beiktatni a napjaimba. De hogy hogyan is tudunk ez ellen tenni? Azzal kapcsolatban ma délután 17 órától Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály könyvtár Zsolt utcai tagkönyvtárában lesz egy foglalkozás irodalomterápiával a digitális zaj ellen. Ez a címe a mai estnek, amelyen Vitéz Éva, a Magyar Irodalomterápiás Társaság tagja jár utána ennek a kérdésnek az érdeklődőkkel közösen, hogy hogyan és miért válhat a biblioterápia a digitális detox eszközévé. A szervezők sok szeretettel várják az érdeklődőket, de szerencsére zenében nem kell szünetet tartanunk, hiszen minden egyes dallam hozzájárul ahhoz, hogy jól, illetve fantasztikusan teljen minden egyes napunk, minden egyes perce. Így a folytatásban például Armand van Helden slágere, ez a My My My.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Tupac rappelt a változásokról az elmúlt percekben, ez volt a Changes. Hát szerencsére van, ami nem változik, és ilyenek például a hagyományaink. Éppen ezért idén is lesz Sárkányhajó Fesztivál Székesfehérváron. Ez idén már 21. alkalommal kerül megrendezésre, így nem volt kérdés, hogy idén is várják a diákokat, az egyetemistákat és a baráti társaságokat is. A verseny 200 és 2000 méteren zajlik majd a trófeákért. Az egyetemi és főiskolai bajnokság mellett szintén pénteken rendezik meg a Nebula Open fiú és lány kupát, amelyen a középiskolák tanulóiból összeállított csapatok vehetnek részt. A kisdiák vegyes kupáért pedig az általános iskolák tanulói indulhatnak majd. Szombaton pedig jöhetnek a baráti társaságok, akik a meghosszabbított határidőnek köszönhetően holnap éjfélig nevezhetnek még a kalandra. A házi sárkányok kupájáért pedig minden olyan legénység indulhat, amiben csak nő evez. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni és evezgetni, amelyben a folytatásban a Margaret Island vezet majd minket. Jön a valahol!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán olyan jó kis dalokkal jövök vissza a folytatásban, mint a Hello Lányok.
2: Hello Lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello Lányok, akiket kiáltunk mi éjjel.
1: Az órát pedig a Rizzle Kicks kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Szeptember 27-ig látható a Tótusz-túsz kiállítás. Még lehet jelentkezni a Fedokra. Romlott élelmiszereket találtak a nyári ellenőrzéseken. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Már csak szeptember 27-ig látható a Szent II. János Pál életét bemutató kiállítás Székesfehérváron. A rendházban berendezett Tótusz Tósz több mint 100 személyes tárgya fotókkal, egyházi relikviákkal és kortárs művekkel idézi fel az egyházfő munkásságát és szellemi örökségét, írja a város oldala. Az esemény sorozathoz elkészült a pápa kedvenc süteménye, a lengyel kremóvka is. A Tótusz Tósz a Szent István Király Múzeum rendház épületében várja az érdeklődőket. Még lehet jelentkezni a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál fiataloknak meghirdetett rövidfilmes pályázatára. A műveket szeptember 20-áig lehet benyújtani, témájuk szabadon választható, és kamerával vagy akár mobiltelefonnal is elkészíthetők, írja a város oldala. A háromnapos Fedokot második alkalommal tartják a Kodolányi János Egyetemen, október 8-a és 10-e között. A programban hazai és nemzetközi produkciók mutatják be a világ sokszínűségét, a társadalmi kihívásokat, a mindennapi hősök történeteit és a helyi közösségek hagyományait. A beérkező munkákat 5 tagú szakmai zsűri értékeli, majd az árónapon levetítik őket és átadják a díjakat. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte mintegy 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta a rádiónknak Edman Norbert, sajtófőnök.
6: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelület, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél. Ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár vélemiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák.
5: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán mérsékelt szél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakul térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Évjárási hírek után pörgünk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan fantasztikus előadók kísérnek el minket. Mit a Divantit, itt lesz a Glad You Came. De a halott pénzt egyik ikonikus dala, a Hello lányok is felcsendül, majd az órát pedig a Rizalkix kezdi már is. Itt a szerdai beszél.
4: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Balmark és Szikora Robi énekelt nekünk a balatoni lányról az elmúlt percekben. De a Balcsiról térjünk vissza Székesfehérvárra. Már csak azért is, mert holnaptól kezdve geotechnikai mintavétel miatt több alkalommal forgalomkorlátozásra kell számítani a balatoni úti felüljáron. Szeptember 17-e és október 20-a között lesznek félpályás útlezárások. A biztonságos közlekedés fenntartása érdekében itt évek óta több alkalommal végeztek megerősítési, illetve süllyedés megelőzési és vízelvezetés korszerűsítési munkálatokat a szakemberek. Folyamatosan kell monitorozni az útszakasz állapotát, amelynek most ismét eljött az ideje. A Balatoni út Borszéki utca és Horváth István utca közötti szakaszán több alkalommal kell számítanunk most ilyen mintavételezésre. Így naponta reggel 8 és 16 óra között félpályán haladhat majd a forgalom, jelzőrös forgalom irányítás mellett. A szükséges vizsgálatok miatt az autósok megértését és türelmét kérik, vezessen óvatosan, és ezt mindenféleképpen számítsa bele az utazási idejébe. De hogy még mire kell számítanunk a térség útjain, arról pedig öntől várnám. Az infókat dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ismét egy különleges napra várja az érdeklődőket a Mindenki Képes Egyesület. Szeptember 18-án ugyanis akadálymentes élménygokártozást szerveznek a fogyatékossággal élők és az épp érdeklődők számára. Most már harmadik alkalommal rendezik meg ezt a programot, amelynek különlegessége az a dupla ülésű gokárt, amelynek segítségével a fogyatékossággal élők is biztonságosan próbálhatják ki a száguldást. A dupla gokártokat előre kijelölt épp sofőrök vezetik. A résztvevőknek nincs más dolguk, mint hátradőlni és kapaszkodni. Pénteken 14 órától lesz egyébként ez a program seregélyesen, viszont a férőhelyek száma korlátozott, ezért a részvételi szándékot előzetesen kell jelezni. Életünk legjobb zenéjének hallgatásához viszont semmi más nem kell tennie, csupán a 108-ra és a 90,4-re kell hangolnia, hiszen a tárházunk kifogyhatatlan a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéjének tárháza, így

0: szakértőjével.
1: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
2: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,9 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap délután folytatódik a Vízi Városi Könyvklub Székesfehérváron. Szeptember 17-én 17:30-tól egy magyar mű kerül a fókuszba. Ezúttal Szabó Magda önéletrajz végletésű pszichológiai regénye. Az ajtó lesz a klub témája. Ez az egyik leghíresebb regénye, amely a felelősség és az erkölcsi döntések kérdéseit boncolgatja. Ezt az alkotást közel 40 nyelvre fordították le. A Budai út 94-es szám alatt 17:30-tól várják az érdeklődőket a részvétel díjtalan, viszont előzetes regisztrációhoz kötött, amit ma még meg lehet tenni a szervezők e-mail címén. Életünk legjobb zenét pedig meg lehet hallgatni a Best FM frekvenciáján, méghozzá 101,8-ra és a 90,4-re hangolva, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörögnek a 90-es, 2000-es évek bestjei. Így a folytatásban az NSYNC slágere, ez az I Want You Back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartadunk el egy röpke szünetet, de maximum 3 perc lesz az egész, aztán jövök is vissza. Életünk legjobb zenéivel, olyan jó kis dalokkal, mint a BSV-től a Boldogtalanság.

0: órát pedig Inna kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A MOHU szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
7: MG modellek már 5.999.000 forinttól az Ivanicsnál. Kényelmes, praktikus és sokoldalú, hogy minden helyzetben számíthass rá. Munkába, hétvégére, hosszabb utakra, vagy akár a családi kalandokhoz. Az MG készen áll. Fedezd fel az MG világát az Ivanicsnál. Székesfehérvár, Palánkai út 7, ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
9: a 101.8 és 90.4 West FM-en.
10: Egyesség született a Hannon System székesfehérvári gyárában. Hűvösebbé tennék Gárdony közintézményeit. Jól vizsgázott a NAV új nyugtaadat szolgáltatása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Véget ért a sztrájk a Hannon székesfehérvári telephelyén. A múlt csütörtökön kezdődött munkabeszüntetést befejezték, miután a szakszervezet és a munkáltató egyességre jutott a bérekről. A dolgozók az eddigi 4%-os emelésen felül további 2+2%-ot kapnak, az egyik 2%-ot májustól visszamenőleg, a másik szeptember 1-től jár. A felek arról is döntöttek, hogy a jövő évi bértárgyalásokat a megszokottnál hamarabb kezdik, és folyamatosan figyelemmel kísérik a környék beli vállalatok kifizetéseit. Klimatizálná intézményeit a Gárdonyi önkormányzat. Már felmérték az igényeket és megkezdődött a szükséges műszaki, valamint villamosmérnöki előkészítés, tájékoztat a település közösségi oldala. A tervek óvodákat, a bölcsödét, továbbá egészségügyi, kulturális és szociális helyszíneket is érintenek. A fejlesztést több ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazítva valósítanák meg. Az első lépésekhez egy helyi vállalkozó 6 hűtő-fűtő berendezést ajánlott fel az óvodáknak. A készülékek már meg is érkeztek. A Gárdony és Gárdonyban korábban egy-egy csoportszobát szülői hozzájárulással már klimatizáltak. A cél, hogy idővel egyre több önkormányzati épületben biztosítsanak komfortosabb körülményeket a nyári hőség idején. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadó szolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan, valamint sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
11: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadat szolgáltatási kötelezettség, és az első adatok, az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-ig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadat szolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
10: Szerdán mérsékelt cél mellett időnként élénkebb lökésekre is számíthatunk. A legmagasabb hőmérsékleti érték 25 fok körül alakult térségünkben, estére 17 és 24 fok közé hűl a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel. Szombattól átmeneti melegedés kezdődik ismét több napsütéssel. A hétvége kellemesebb, naposabb időt ígér, majd a hét legvégén újabb változás érkezhet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ugye ígértem, hogy csak 2-3 perc lesz az egész, és a hírek, és az időjárás előrejelzés után már jövök is vissza életünk legjobb zenéivel, olyan jó kis dalokkal, amiket a 90-es, 2000-es években teli torokból énekeltünk. Ilyen például a Kids, Robbie Williams-től és Kylie-tól, az órát pedig innen kezdi már is.
12: 118 és 90,4 best.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Minden Pákozzon kezdődött. Ezzel a címmel startol idén a Honvéd Fesztivál immár 17. alkalommal. Szeptember 26-a és 29-e között a Katonai Emlékpark Pákozz Nemzeti Emlékhelyen várják a történelem szerelmeseit. 1848-ban itt aratta első győzelmét a magyar honvédsereg, amely diadalnak állít emléket most már 17. alkalommal ez a fesztivál. Vágtató husztárok, kardok, fegyverek és történelem minden mennyiségben ez várható. Több napon át az idei ünnepségem. Az első András lovagrendtől kezdve egészen napjainkig felvonulnak majd a magyar hadtörténelem korszakai, husztárok és gyalogos hagyományőrzők segítségével lesz husztártábor és husztársimogató is. Emellett pedig a diákcsoportoknak még számháborúval és az iskolák honvédelmi versenyével is készülnek a szervezők. Aki kíváncsi, ő kipróbálhatja az akadálypályát és a lézerlövészetet is, a kicsiket pedig lovaglás és kézműves foglalkozások várják. A Nemzeti Emlékhely 26-án ingyenesen lesz látogatható. Aztán 28-án majd a sukorói református templomban lesz ünnepi megemlékezés a 48-as haditanácsról, 29-én pedig a csata évfordulóján ünnepi koszorúzással és katonazenével tiszteleknek a hősök előtt. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket, tehát a 17. Honvéd Fesztiválon szeptember 26-a és 29-e között. Január 1-e és december 31-e között pedig itt a Besten várjuk azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei történelmében szeretnének utazást tenni, mert hogy ezen időszak bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül. Egész nap így ebben az órában még hozom a Bermuda slágerét, itt lesz majd a Monte Carlo és a Madison Avenue-tól is. A Who the Hell Are You? De most a BSV srácok jönnek, és a boldogtalanság. Megvan.

0: you.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Színtérkép címmel egy különleges színpaddá, egy különleges tánctérré és egy különleges műteremmé alakul át egy időben Székesfehérvár belvárosa. Ezen a héten szombaton ugyanis első ízben rendezik meg a Színtérkép Összművészeti Fesztivált és Művészetválasztót. Itt a város alapfokú művészeti intézményei, tánc és színjátszó műhelyei, valamint kézzőművészeti körei mutatkoznak be. A cél, hogy mindenki kipróbálja és megtalálja a számára kedves művészeti ágat, azt, amelyben megélheti az alkotás örömét. Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik majd az esemény, amelyre mintegy 60 szervezet készül interaktív programokkal, táncházakkal, közös zenéléssel és élményfestéssel. Ráadásul ennek nem csak nézői lehetünk, hanem be is kapcsolódhatunk a műsorokba. A

0: De most Vastag Tamás énekli, hogy mi az, ami nem történt vele. Soha még.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Sophie Ellis Braxton slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy véget ér mára. A beszél után 18 órától pedig indul a Best FM Night Shift DJ Whiteboy-jal, így most a New Level Empire áthajózhatnánk című dalával elhajózok haza, de holnap 3-kor újra jövök. Remélem, hogy velem tölti majd a csütörtöki Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Razzia indult az utakon, még derült idő marad, de jönnek a felhők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 000 vállalkozást érint. Razzia indult az utakon, a rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági év a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a rótpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót egyébként 30. alkalommal szervezik meg. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonjuk, mint tavaly. Szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti országrészben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként. Az a legegyszerűbb, hogyha azt mondjuk, amit most lassan 5 éve mindig mondunk a szerdára. Pop és rádióslágerek mixben. Ha töljétek velem White Boy-on, 7-től szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: zenékkel.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJWhiteBoy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mind az öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJWhiteBoy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség és infókukat, bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalon. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, a roller balesetekre fókuszál a biztonság hete, tovább emelkedett a benzin ára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 9000 vállalkozást érint. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érint a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Mészárlást tervezhetett egy győri fiatal. A magyar nyomozókat az FBI értesítette, hogy egy 16 éves fiú egy amerikai cég AI csevegő robotjával beszélgetve terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A fiatalkorút tegnap az otthonában fogták el, kutatást tartottak nála, lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez pedig...
4: Erre a kérdésre nem számítottam így hirtelen, de az a dal címe...
3: Jó!
4: A dal címe Dance With Me, és a méltán híres és népszerű Don Blanco.
3: Oké. Micsoda Peru fővárosa? Erre számított, erre a kérdés az el. Van olyan kérdés, amire számítasz így rögtön az óra legelején?
4: Hát egyébként nem.
3: Na, látod, nem tudom, hogy mit kérdezek?
4: De tök mindegy.
3: Na, jó vagy?
4: Na, erre számítottam. De ezt mondja, hogy akkor elmondanám, hogy...
3: Igen.
4: Hogy gyerekem egy picikét beállt most. Egy... Ezek a kérdések, amiket szoktak fölteni, tudod, a sportolóknak, amikor ilyen adrenalintól
3: hogy érzed magad?
4: Zihálva, és akkor milyen érzés aranyér megy? Milyen érzés? Pisilnem kell, milyen érzés?
3: Konkrétan a világ tetején állok. Igen,
4: mit mondhatnék?
3: Amikor, ugye, amikor John McLean-nek, ugye, hogy nem vett észre most ám valami különöset. Mintha lábújjamnál egy picikét van vele. Na mindegy. Na, DJ Fanyi, a veszi át szó mögött. Jaj, Istenem. Még egy órán keresztül.
4: Így. Best

0: FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Nem fogsz tudni meggyőzni, valószínűleg nem is akarsz, de azért mondom, nem fogsz tudni meggyőzni arról, hogy erre a remixre a Superman Lover Star Level szükség volt. Tehát a vokál az, mintha ki lenne herélve, tehát hogy nincs meg benne az a dög, ami a Manny Hoffmannak volt. És olyan nagyon sokat nem változtattak a dalon, szóval ezt lehet, hogy tiszteletbe kell volna tartani, ezt úgy hagyni az eredetet.
2: Nem is akartalak meggyőzni semmi ilyesmiről.
1: De erre mi szükség volt, hogy ezt
2: nem... Hát figyelj, egy csomó ilyen van, amire igazából nem volt szükség, mert nem lett jobb, mint az eredeti. Egyszerűen...
1: Tegyük elő a régit.
2: Hát. Oké, de vannak olyan... nem minden közegben és időpontban és helyen működik az jobban, mint mondjuk ez. Tényleg, tehát egy csomó dalnál vagyok így, hogy például egy olyan helyen, mint ami mondjuk egy ilyen...
1: Borbár,
2: vagy egy ilyen gasztro DJ-zés közben. Igen? Nem biztos, hogy az eredetit rakom be, mert abban a közegben, abban az időpontban, kora este más, kicsit visszafogottabb.
1: Ez annyival másabb, mint az eredeti.
2: Nincs benne annyi energia, tehát nem annyira energikus, viszont felismerik, meg ugye familiáris, ugye a vokál, meg ugye emlékeznek rá. Tehát megörülnek neki, de nem kezd el úgy tombolni rá, mint az eredetire tombolnál egyébként.
1: Hát de ez olyan, mint hogyha nem is tudom a...
2: Fura, igen.
1: I can get no satisfaction, nem tudom, ki
2: érdekelni. Abból is van a lamos verzió, úgyhogy... Na, azt miért kellett?

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel. A Best FM-en.
1: Azért a Kylie mennyire nehezített pályán indult ezzel a dallal? Hát egy héttel a szeptember 11 előtt jelent meg. Tehát az az év 2001, az hát gyakorlatilag erről szólt onnantól fogva, nem? Ugye 2001 hátralévő része.
2: Hát igen.
1: A 9-11-ről. És nézd meg, hogy ez mégis azért világsláger tudott lenni. 25 éves ez a dal.
2: Nem akarok erre gondolni sem, hogy...
1: Ami hát azért fura, mert a Kylie Minogue is 25. Legalább csak úgy néz ki.
2: Abszolút.
1: És hogy akkor mondjak megint egy érdekes, de hát nyilván senkit nem érdeklő számadatot. A Kylie Minogue 5 évtizedben tudott number one albumot csinálni. Tehát 80-ban, 90-ben, 2000-ben, 2010-ben, 2020-ban.
2: 2020-ban melyik volt a
1: legutolsó, mi volt annak a címe? Mindjárt utána nézek. De hogy az is az angol nagylemez listán, az ott volt az első helyen. Vagy nem is pont az összesített nagylemez listán, de azt hiszem a Dance Charton. Tehát, hogy minden évtizedben volt neki egy number one album. 30 éves, hogy tudja ezt meg? Nem jön ki a matek.
2: Nem tudom. Most meg ilyen rejtélyi gyógyítóknak vannak. Ugyanazon a listán. Vagy...

0: Nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: De egyet mondj nekem, hogy mi az a rejki, amit ennyire gyógyítani kell?
2: Nem a rejki kell, hogy az a módszer.
1: De hogy nem, hát ismered, hát a rejki Laci ismered, de a szolcsa.
2: Na jó, én szerintem most csomagolok.
1: Kedves DJ kollégánk, jó van, na, köszönjük szépen a mai hozzájárulásodat a szerda estéhez, szuper volt, mint mindig. Gyorsan még egy elérhetőséget mondjunk, mert hát ez neked a legegyszerűbb.
2: Nekem a legegyszerűbb, mert DJ Effendi mindenhol, az összes social media felületen, illetve zeneletöltő és streamelő oldalon is DJ Effendiként vagyok fönt, úgyhogy bárhol így meg lehet engem találni.
1: Plusz a sárga YouTube, ugye?
2: Plusz a sárga YouTube-on is, igen.
1: Azt megtanultuk két héttel ezelőtt, hogy az
2: igen.
1: Mi is az.
2: És nagyon fontos mindezek közül a Mixcloud csatorna. Minden Nightshift DJ-nek van Mixcloud oldala, ahova az itt elhangzott mixeket töltögetjük szépen fölfelé, úgyhogy ott Nightshift mixeket is lehet találni az én oldalamon.
1: Így. Efin, köszönjük, jövő szerdán várunk vissza.
2: Így legyen.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, Olaszország megszünteti a gépjárműadót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntéssel 900 ezer mikrovállalkozás mentesül az évi 5000 forintos költség alól, mondta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, hogy megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére pedig átmenetileg kamarai biztost neveznek ki. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi eggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készült az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre a Steinhuder-tótól keletre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt lakatlan részen csapódott be. A maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak. Azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. A kis és közepes méretű autókra és a motorokra nem kell majd fizetniük az olaszoknak. A döntés minden motortípusra és a forgalomban lévő személyautók 70%-ára vonatkozik, ami mintegy 14,5 millió autót jelent. Mintegy 600 ezeren regisztráltak a pápa párizsi szabadtéri miséjére. A szertartás lesz 14. Leó háromnapos franciaországi látogatásának csúcspontja. A szeptember 26-ai szentmisét a Concord téren tartják majd, a rendőrség fokozottan biztosítja a területet. A katolikus egyházfő egyébként számos más program mellett Lourdesban is tart majd szentmisét. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Északára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 20 év elteltével múlt szombaton, szeptember 12-én újból összeállt a Mystic, hogy ez vajon csak egy ilyen egyalkalmas újraegyesülés volt-e, vagy a lányok titokban azért már terveznek több koncertet is. Ezt nyilvánvalóan csak ők és a menedzsment tudják, én viszont azt tudom, hogy velük és a Scandalous-szel indul az előttünk álló óra itt a Westen.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, és hogyha a csajozás közben az előző Hófehér Jaguár esetleg összekosszolódott volna, akkor lehet vinni az automosóba. Most éppen Christina Aguilera és Missy Elliott teljesített szolgálatot. Car Wash, a Rolls Royce klasszikus érkezik a Cát

Best FM a legjobb zenék. Európában és az Egyesült Királyságban már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. 500 000 kell fizetni egy motorosnak a sebesség miatt. Holnap már felhősebb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövők eddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Razzia indult az utakon. A rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a Roadpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csaknem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingügyével itt ülni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Brightoniak veszik át az irányítást kis túlzással. A következő órában a Fat Sense jön majd a Turnaround-dal, aztán itt lesz Fatboy Slim, mint a legismertebb Brightoni, a Rockefeller Skankel, és ha nem is Brightonból, de azért Angliából jön majd a Take That, a Relight My Fire-rel, az Afro Medusa, a Passiodával pedig az óra elején érkezik. Már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Aztán a legjobb zenék az egész nyáron a brightoni tengerparton zajló On The Beach elnevezésű fesztivál szervezői Instagramon és Facebookon kérdezték meg a rajongókat, hogy jövőre kit szeretnének látni majd a színpadon, és hát az idei négy egymás utáni Fatboy Slim buli után talán nem meglepő, hogy a nagy többség most is arra szavaz, hogy jó lenne, ha legalább egy este, de inkább négy, de az se baj, hogyha öt este Fatboy Slim, vagyis Norman Cook állna megint a színpadon a lemezjátszók mögött. Jön a Rockefeller's Gang!

Best of a legjobb zenék szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte? Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra, hogy a

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett a Pulmonológiai Intézet, a Dunántúra felhők érkeznek, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. A szűrés keretében lesz CT, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Azok jelentkezését várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki éppen előlük menekült. A tolnai nagy dorogon akartak megállítani egy sofőrt, mert nem használta a biztonsági övet. Az autós nagy sebességgel a szabályokat áthágva menekült, majd balesetet szenvedett. Utasával együtt megsérültek, ezért mentőt hívtak a rendőrök. A sofőr összeesett, és a légzése is leállt. A rendőrök sikeresen újraélesztették, mentőhelikopterrel vitték kórházba. Kiderült, hogy ittas volt, és soha nem is volt jogosítványa. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. A nagy tüzek nem csak közvetlen károkat okoznak, hanem hosszabb távon a helyi gazdaságot, különösen a turizmust is érintik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagy részt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg lehetőség közül lehet választani a következő órában itt a Besten. Lehet maradni Budapesten, de akár el lehet utazni Miami-ba is, amihez még az útlevelet is biztosítjuk. Tehát ha egészen pontosan akarok lenni, nem vagy-vagy, hanem és-és. Mert lesz majd Budapest is, George Ezrától, Miami Will Smith-től és Passport a BSV-től.
2: Ez a Night Shift a Best

múlva lesz. Szóval abban a hivatalos 81 egyelőre még nem vagyunk benne, úgyhogy még nem is mondom, amit ilyenkor mondani szoktak. Szerintem azért addig lesz még alkalmunk majd boldog születésnapot kívánni William Carroll Smith Jr.-nak, vagyis Will Smith-nek. A Miami érkezik itt a Best-en, a legjobb.

Bob Sinclair kilépett az undergroundból a mainstreambe, és vitathatatlanul popstar státuszba emelkedett 2006-ban. A Love Generation érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsúturnét.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

a legjobb zenék. Tavaly indult a Kossén azon turné, amelyel a zenekar fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték meg, és tavaly itt voltak is Budapesten októberben. Aki esetleg lemaradt volna róluk, idén tudja őket pótolni élőben Bulgáriában vagy Svájcban, illetve Horvátországban, jövő év elején pedig irány Csehország vagy éppen Szlovákia. Jön a Kossén, itt a Veszten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A Night Shift mai utolsó órájában 11 és 1 fél között a No Doubt, a Talk Talk klasszikusát hozza majd természetesen a saját stílusában. Ez lesz az It's My Life. Roy és Ellen pedig nem kisebb személyiségeket idéznek majd meg, mint Paul McCartney-t és Stevie Wondert. Az Ebony and Ivory után szabadon jön majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Két nagy rivális egymás után, vagy hát egykori rivális. A Backstreet Boys mind a mai napig aktív, és ők már többször is jártak Magyarországon, míg az NSYNC reunionre azért még elég sokan várnak. Ők is egyébként voltak már itt 97-ben a Total Dance Fesztiválon. Tőlük majd Justin Timberlake jön a Can't Stop the Feeling-el, de előbb itt van a Backstreet Boys és a Quit Playing.

Best FM, a legjobb zenék. Rihanna férje A$AP Rocky Budapesten fog koncertezni október 5-én. Meg lennék lepődve, hogyha az interjú során nem kerülne szóba az, hogy most Rihanna tényleg dolgozik az új albumon, vagy sem. T.I.L. és A Live Your Life-el érkezik már is itt a Best FM.

nap fogok returnölni, mert hogy a mai napot befejezetnek tekintem. Ennyi volt a szerda, ennyi volt a night shift, holnap csütörtök, és a csütörtök akkor dance zene az első 120 percben, mixben. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni. Mark Marazon jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.